0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a vörös kód, lehet pályázni a nyírő élére. Vizsgálják az Intercity-ket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő keddi félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazó. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen. Nem vonult be a börtönbe a zalai Áli Jézus. Ingyenesen ivartalanítják a kutyákat és cicákat a zalalövőn. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalavíz ZRT Zala-Szentgrót térségéhez tartozó 29 településen. Ezt jelentette be a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ez azt jelenti, hogy 2 hétig tilos locsolni és mosni az érintett településeken, a gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik az egészségügyi intézmények és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. A tájékoztatás szerint jelenleg Nagygörbőn, Kisgörbőn, Bazsiban és Döbröcén egyáltalán nincs víz. Itt lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet az itt élőknek. Türjén és Zalaszentgróton részleges a vízhiány, több településen pedig alacsony nyomással érkezik a víz. A következő napokban feltöltik a nagygörbői víztározót, így várhatóan újra jön majd víz a csapokból. Szökésben van a zalai Áli Jézusként ismert teskándi férfi. A 72 éves férfit csalás és garázdaság miatt a bíróság jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség most körözést adott ki ellene, írja a Telex. A férfit azért hívják Áli Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott, így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A Zalaegerszegi Bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azok az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Elindultak a nyári Erzsébet táborok, a zalaszabari táborba is megérkeztek az első gyerekek. Ez a helyszín azért különleges, mert itt beteg és gyógyuló gyermekeket fogadnak, akik 6 napos, 5 éjszakás turnusokban vehetnek részt teljes ellátás mellett. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány tájékoztatása szerint a zalaszabari táborban a résztvevők nem csak folyamatos egészségügyi ellátásban részesülnek, hanem olyan élményterápiás programokban is, amelyek a kikapcsolódás mellett a rehabilitációt és a lelki feltöltődést is segítik. A nyári hétvégéken pedig családi gyógyító táborokat is szerveznek. Augusztus végéig nem csak itt, hanem Zánkán és Fonyódligeten táborozhatnak a gyerekek az alapítvány segítségével. Összesen 40 ezer gyerek élvezheti a nyári élményeket a különböző helyszíneken. Különleges rajzpályázat indul Zalaegerszegen. Az önkormányzat a Mikeskelemen utcai tagóvoda környezetének megszépítésére vár alkotásokat a gyerekektől, a legjobb mű pedig az intézmény melletti garázs falán kap majd helyet. Olvasható a zaol.hu-n. Elsősorban olyan gyerekek pályamunkáira számítanak, akik kötődnek az intézményhez, de a lehetőség minden érdeklődő előtt nyitva áll. Az alkotásokat szabadon választották technikával A4-es méretben lehet elkészíteni, és július 10-éig kell leadni a polgármesteri hivatal portáján. Az elmúlt években egyébként jelentős fejlesztések történtek a Mikes utcai óvodában. Megújultak a belső terek és a külső felújítás is lezajlott. A mostani kezdeményezés célja, hogy az intézmény környezete is esztétikusabbá váljon. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében viszont csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. A kezdeményezés a Magyar Falu program részeként valósul meg, és összesen 1,5 millió forint áll rendelkezésre, így a jelentkezések sorrendjében alapján dől el, hogy milyen állatoknál végzik el a beavatkozást az állatorvosok. A gazdik július 7-éig jelentkezhetnek, egy pályázati adatlapot kell kitölteniük, amelyet személyesen is le lehet adni a Zalalövői Önkormányzati Hivatalban, de postán is elküldhetik ugyanide. Az ivartalanítás azért fontos, mert segít megelőzni a nem kívánt szaporulatot, és hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb állat kerüljön utcára vagy menhelyre, írja a zaol.hu. Forgalomkorlátozás van érvényben a Balatoni úton. A megsüllyedt és tönkrement szennyvízhálózati fedlapokat cserélik ki a Zalavíz ZRT munkatársai. A Nyerges utca és a Tüttő-György utca közötti szakaszon dolgoznak nagyjából még 2 hétig. Ezért forgalomkorlátozásra és útlezárásokra is számíthatnak az arra közlekedő autósok, olvasható a Zalavíz ZRT közösségi oldalán. Menet közben gyulladt ki egy autó Zalaegerszegen a Kossuth-Lajos utcában. A jármű egyszerűen füstölni kezdett, ezért a sofőrje leállította az út szélén. Néhány fontosabb tárgyat még ki tudott menteni belőle, de aztán a motortérről az utastérre is átterjedtek a lángok, és a tűzoltók hiába fékezték meg azokat, a jármű teljesen használhatatlanná vált. A tűzben személyi sérülés nem történt, írja a zaol.hu. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
1: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok! Június 25-én csütörtökön Vilmos Viola napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, és lehet engem utánozni a 0620 55 55 155-ön hívható SMS Viber. Mindjárt jön az Enigma és a Return to Innocence, előtte még a Unique, mindenek előtt Tom Novi az Unexpected-del, Max M. Levente vagyok, ez a

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és két dívával megy tovább a csütörtök reggel. Közülük Shakira oroszlán részt vállal a foci VB-kből. Az idei torna hivatalos dalát is ő énekli, a Die Die-t. A megnyitón is fellépett, és sőt néha, ha kilátogat a foci meccsre, mint ahogy ezt tette legutóbb fiaival, a stadion kivetítőre is kiteszik, ekkor pedig óriási örjöngésbe kezd a közönség. Jön a Beautiful Liar, és nem sokára a TNT is. Itt a Besten, jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: válik, mert jó. Best FM, a legjobb zenék, fokozódik a kánikula, egyre kegyetlenebb a forróság. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, a csütörtök reggel pedig fél hét után Michael Bublé-val megy tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs víz néhány Zalavár megyei településen, nem vonult be a börtönbe a zalai Áli Jézus, körözik a rendőrök. Sokan választanak belföldi úti célt. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalavíz ZRT Zalaszentgrót térségéhez tartozó 29 településen. Ezt jelentette be a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ez azt jelenti, hogy 2 hétig tilos locsolni és mosni az érintett településeken, a gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik az egészségügyi intézmények és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. A tájékoztatás szerint jelenleg Nagygörbőn, Kisgörbőn, Bazsiban és Döbröcén egyáltalán nincs víz. Itt lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet az itt élőknek. Türjén és Zalaszentgróton részleges a vízhiány, több településen pedig alacsony nyomással érkezik a víz. Szökésben van a zalai Áli Jézusként ismert teskándi férfi. A 72 éves férfit csalás és garázdaság miatt a bíróság jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség most körözést adott ki ellene, írja a Telex. A férfit azért hívják Áli Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott, így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM, a legjobb zenék. Július 25-én csütörtökön országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Ma már sehol sem várható csapadék. A 11-20 fok közötti reggelt 31-37 fokos kánikula követi, és erre készülhetünk majd holnap, de szombaton is, amikorra 34-40 fok közötti értékeket jósolnak. Pump It-hez már a Black Eyed Peas slágere, a legjobb zenék között itt a Pesten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után jön majd a Daft Punk legendás slágere. Round the World, és itt lesz Lotfi Begi, Náksi, az Álmok Futók és Dr. Béres a Hold dalával. Ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Nem sokára szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megérkeztek az első gyerekek a zalaszabari Erzsébet táborba. Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen. Gyerekrajz dönthet egy egész utca látványáról. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindultak a nyári Erzsébet táborok, a zalaszabari táborba is megérkeztek az első gyerekek. Ez a helyszín azért különleges, mert itt beteg és gyógyuló gyermekeket fogadnak, akik hatnapos, öt éjszakás turnusokban vehetnek részt teljes ellátás mellett. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány tájékoztatása szerint a zalaszabari táborban a résztvevők nem csak folyamatos egészségügyi ellátásban részesülnek, hanem olyan élményterápiás programokban is, amelyek a kikapcsolódás mellett a rehabilitációt és a lelki feltöltődést is segítik. A nyári hétvégéken pedig családi gyógyító táborokat is szerveznek. Augusztus végéig nem csak itt, hanem Zánkán és Fonyódligeten táborozhatnak a gyerekek az alapítvány segítségével. Összesen 40 ezer gyerek élvezheti a nyári élményeket a különböző helyszíneken. Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen. Elsőfokú az intézkedés, vagyis ez azt jelenti, hogy tilos locsolni a kertekben, nem lehet lemosni az autókat sem, és a medencéket se lehet most feltölteni. Emellett felfüggesztik a városban a tűzcsapról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízfelhasználást, a strandok esetében pedig át kell ütemezni a medencék vízcseréit. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balaic Zoltán azt írja, hogy a hőség miatt a dísztéren ingyenes vízosztást szerveznek a következő napokra, de tőlünk is azt kéri, hogy vigyázzunk magunkra a kánikulában. Öltözzünk lengén, ígyünk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban. Különleges rajzpályázat indul Zalaegerszegen. Az önkormányzat a Mikeskelemen utcai tagóvoda környezetének megszépítésére vár alkotásokat a gyerekektől, a legjobb mű pedig az intézmény melletti garázs falán kap majd helyet. Olvasható a zaol.hu-n. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet. Ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, június finisében, jövő héten már július lesz, repül az idő, mintha csak nemrég lett volna a 2001, amikor a Lady Marmalade óriási sláger volt. Ezzel indul az óra, ha a dugó baleset van valahol, vagy névnapos, szülinapost ünnepelne bárki, egyébként Vilmos Viola napja van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

West FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 176. napján. Június 25-e van, csütörtök, a tengerész világnap, a vitiligó világnapja és a barlangok nemzetközi napja. És jön egy gyors időjárás jelentés innától, hat, azaz forró. A mai, a holnapi és a hétvégi napok időjárása is ilyen lesz. Kitartást hozzá!

0: Best FM, a legjobb zenék. Miami-ba utazunk a Pia 8-as hírek után Bill Smith-szel. Ott egyébként ma kellemesebb lesz az idő, mint nálunk. A maximum 32 fok körül alakul, míg idehaza 31-37 fok közötti kánikulára készülhetünk, és ez napról napra csak durvább lesz. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ingyenesen ivartalanítják a kutyákat és cicákat a Zalalövőn, csatornafedlapokat cserélnek a Balatoni úton, leégett egy autó a Kossuth Lajos utcában. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében viszont csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. A kezdeményezés a Magyar Falu program részeként valósul meg, és összesen 1,5 millió forint áll rendelkezésre, így a jelentkezések sorrendje alapján dől el, hogy milyen állatoknál végzik el a beavatkozást az állatorvosok. A gazdik július 7-ig jelentkezhetnek, egy pályázati adatlapot kell kitölteniük, amelyet személyesen is le lehet adni a Zalalövői Önkormányzati Hivatalban, de postán is elküldhetik ugyanide. Az ivartalanítás azért fontos, mert segít megelőzni a nem kívánt szaporulatot, és hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb állat kerüljön utcára vagy menhelyre, írja a zaol.hu. Forgalomkorlátozás van érvényben a Balatoni úton. A megsüllyedt és tönkrement szennyvízhálózati fedlapokat cserélik ki a Zalavíz ZRT munkatársai. A Nyerges utca és a Tüttő-György utca közötti szakaszon dolgoznak nagyjából még 2 hétig. Ezért forgalomkorlátozásra és útlezárásokra is számíthatnak az arra közlekedő autósok, olvasható a Zalavíz ZRT közösségi oldalán. Menet közben gyulladt ki egy autó Zalaegerszegen a Kossuth Lajos utcában. A jármű egyszerűen füstölni kezdett, ezért a sofőrje leállította az út szélén. Néhány fontosabb tárgyat még ki tudott menteni belőle, de aztán a motortérről az utastérre is átterjedtek a lángok, és a tűzoltók hiába fékezték meg azokat, a jármű teljesen használhatatlanná vált. A tűzben személyi sérülés nem történt, írja a zaol.hu. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 25-én, csütörtökön, sok boldogságot a Vilmosoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 83 éve ezen a napon született William Grant Bill Muggeridge, angol designer, a legelső laptop tervezője. 1954-ben a mai napon született David Page, Grammy-díjas amerikai billentyűs énekes, a Toto alapító tagja és fő dalszerzője. ...1963-ban ezen a napon született George Michael, Grammy-díjas angol énekes dalszerző, a 80-as, 90-es évek egyik első számú és legismertebb popikonja. 1972. június 25 megszületett Mike Krueger, kanadai basszusgitáros, a Nickelback tagja, Chad Krueger énekes bátyja. 2009-ben a mai napon hunyt el Michael Jackson, a pop királya. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Lehet őket nálunk is köszönteni, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Gergő, M1 Budapest felé Bicskénél autó az oldalán, brutál dugó. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155. Ide írt nekünk Gergő, mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, a következő fél órában pedig többek között Robbie Williams. No regrets. They don't work. És a Follow the Flow is. Tartunk egy rövid szünetet, de aztán jönnek vissza újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs víz néhány Zalavár megyei településen, nem vonult be a börtönbe a Zalai Áli Jézus, körözik a rendőrök. Sokan választanak belföldi úti célt. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalavíz ZRT Zalaszentgrót térségéhez tartozó 29 településen. Ezt jelentette be a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ez azt jelenti, hogy 2 hétig tilos locsolni és mosni az érintett településeken, a gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik az egészségügyi intézmények és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. A tájékoztatás szerint jelenleg Nagygörbőn, Kisgörbőn, Bazsiban és Döbröcén egyáltalán nincs víz. Itt lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet az itt élőknek. Türjén és Zalaszentgróton részleges a vízhiány, több településen pedig alacsony nyomással érkezik a víz. Szökésben van a zalai Áli Jézusként ismert teskándi férfi. A 72 éves férfit csalás és garázdaság miatt a bíróság jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség most körözést adott ki ellene, írja a Telex. A férfit azért hívják Áli Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott, így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 8 óra, június 25-e van. Tombol a nyár és a nyári szünet, kitartást a kánikulához, jó nyaralást annak, aki a héten pihen. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Rögtön Crystal Waters, nem sokára a Simply Red, most pedig Oli Mörsz jön. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best.

ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, jó utat, óvatosan a kánikulában, könnyebben elkalandozik a figyelmünk. Oldalára borult egy autó az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. Egy sáv járható ott, emiatt 7-8 kilométeres az eset mögött a torlódás. A 76-os főúton Zalaegerszeg térségében a kiskutasi elágazásnál két autó koccant, a 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, jön a napfelkelte, egyébként a nyári napforduló nem egyenlő a legkorábbi napfelkeltével és a legkésőbbi naplementével. Ezek külön-külön részben már megvoltak. Június 16-án 4 óra 45-kor volt az idei legkorábbi napfelkelte, és holnap lesz a legkésőbbi naplemente. Jöjjön most a Sunrise, a napfelkelte a Simply Redtől is, itt a Besten. Jó reggelt!

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szombattól harmadfokú a hőségriasztás, közben extrém erős UV-sugárzás társul a kánikula mellé. Még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet akár 10-15 perc napon tartózkodás után. Vigyázzunk a bőrünkre, magunkra, bár közben azért csábító a vízpart, 26 fokos a Balaton, mondom azért a Velencei tó hőmérsékletét is, bár ott meg rekord alacsony vízállást mértek, 25 fok a tóvize, a Tisza tó 26 fokos, a Fertő tóé 25. Még több friss info pillanatokon belül, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Stereo MC's jön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on. Let's do it.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megérkeztek az első gyerekek a zalaszabari Erzsébet táborba. Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen. Gyerekrajz dönthet egy egész utca látványáról. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindultak a nyári Erzsébet táborok, a zalaszabari táborba is megérkeztek az első gyerekek. Ez a helyszín azért különleges, mert itt beteg és gyógyuló gyermekeket fogadnak, akik hatnapos, öt éjszakás turnusokban vehetnek részt teljes ellátás mellett. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány tájékoztatása szerint a zalaszabari táborban a résztvevők nem csak folyamatos egészségügyi ellátásban részesülnek, hanem olyan élményterápiás programokban is, amelyek a kikapcsolódás mellett a rehabilitációt és a lelki feltöltődést is segítik. A nyári hétvégéken pedig családi gyógyító táborokat is szerveznek. Augusztus végéig nem csak itt, hanem Zánkán és Fonyódligeten táborozhatnak a gyerekek az alapítvány segítségével. Összesen 40 ezer gyerek élvezheti a nyári élményeket a különböző helyszíneken. Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen. Elsőfokú az intézkedés, vagyis ez azt jelenti, hogy tilos locsolni a kertekben, nem lehet lemosni az autókat sem, és a medencéket se lehet most feltölteni. Emellett felfüggesztik a városban a tűzcsapról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízfelhasználást, a strandok esetében pedig át kell ütemezni a medencék vízcseréit. Ezt jelentette be a közösségi oldal a város polgármestere. Balaic Zoltán azt írja, hogy a hőség miatt a dísztéren ingyenes vízosztást szerveznek a következő napokra, de tőlünk is azt kéri, hogy vigyázzunk magunkra a kánikulában. Öltözzünk lengén, ígyünk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban. Különleges rajzpályázat indul Zalaegerszegen. Az önkormányzat a Mikeskelemen utcai tagóvoda környezetének megszépítésére vár alkotásokat a gyerekektől, a legjobb mű pedig az intézmény melletti garázs falán kap majd helyet. Olvasható a zaol.hu-n. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Last FM, a legjobb zenék. Még mindig nagy a dugó az M1-esen Budapest felé, ahol korábban Biatorbágynál felborult egy autó. 6-7 kilométeren torlódik a pálya, és sokan próbálnak az 1-es főúton kerülni, úgyhogy már az is bedugult kicsivel Biatorbágy előtt, és torlódik. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155 és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek egyike a folytatásban is. Jön a Fragmától, attól Kazmérikel a Besten.
1: Best FM.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szó szerint tombol a nyár, ma 35 fok körül, a hétvégén inkább 40 fokhoz közel lesz a maximum, és közel hozzá címmel szól majd Maxi Priest dala a következő órában. Ez lesz a Close to You, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, jön a Well Hello is! De mindenek előtt a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ingyenesen ivartalanítják a kutyákat és cicákat Zalalövőn, csatornafedlapokat cserélnek a Balatoni úton, leégett egy autó a Kossuth-Lajos utcában. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében viszont csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. A kezdeményezés a Magyar Falu program részeként valósul meg, és összesen 1,5 millió forint áll rendelkezésre, így a jelentkezések sorrendje alapján dől el, hogy milyen állatoknál végzik el a beavatkozást az állatorvosok. A gazdik július 7-ig jelentkezhetnek, egy pályázati adatlapot kell kitölteniük, amelyet személyesen is le lehet adni a Zalalövői Önkormányzati Hivatalban, de postán is elküldhetik ugyanide. Az ivartalanítás azért fontos, mert segít megelőzni a nem kívánt szaporulatot, és hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb állat kerüljön utcára vagy menhelyre, írja a zaol.hu. Forgalomkorlátozás van érvényben a Balatoni úton. A megsüllyedt és tönkrement szennyvízhálózati fedlapokat cserélik ki a Zalavíz ZRT munkatársai. A Nyerges utca és a Tüttő-György utca közötti szakaszon dolgoznak nagyjából még 2 hétig. Ezért forgalomkorlátozásra és útlezárásokra is számíthatnak az arra közlekedő autósok, olvasható a Zalavíz ZRT közösségi oldalán. Menet közben gyulladt ki egy autó Zalaegerszegen a Kossuth-Lajos utcában. A jármű egyszerűen füstölni kezdett, ezért a sofőrje leállította az út szélén. Néhány fontosabb tárgyat még ki tudott menteni belőle, de aztán a motortérről az utastérre is átterjedtek a lángok, és a tűzoltók hiába fékezték meg azokat. A jármű teljesen használhatatlanná vált. A tűzben személyi sérülés nem történt, írja a zaol.hu. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan sztároktól, mint Janet Jackson, Fatboy Slim, a De La Soul, Sheryl Crow, vagy elsőként Justin Timberlake, Like I Love You. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok. 0620-55-55-155, ha a dugó baleset van, hívható SMS, Viber számunkra várom az infót.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom ma is az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Ráadásul az M0-ás csomópontjánál korábban egy baleset is történt. Egy sávon halad a forgalom, mögötte 8-9 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében lerobbant egy kis teherautó a külső sávban a 33-as kilométernél. A torlódás ott is több mint 3-4 kilométer. Jó utat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig már el is indítottam a De La Soul dalát Ring Ring Ring címmel a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Újabb baleset az M5-ösön történt a főváros felé Ócsánál, 5 kilométeres a dugó. Óvatosan, a kánikula próbára tesz minket, autósokat, gyalogosokat egyaránt. Figyeljünk egymásra jobban. Mindjárt Fatboy Slim, előtte még a BSV, most pedig Denzel jön, és a Pump It Up a Best-en.
1: Best FM! Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

Best FM a legjobb zenék, ma is forró nap előtt állunk, de ez még nem a maximum. Még teker egy kicsit a hőfokon a kánikula a következő napokban. Ma 35 fok körül alakul a maximum, holnap 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Szombaton a legmelegebb órákban 35-40, vasárnap délután pedig 36-41 fokig is felforrósodhat a levegő. All for you, ez már Janet Jackson dala a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az East 17 is jön az It's Alright-tal, rendben van, hát biztos nem az, hogy hétvégén 40 fok lesz, de akkor mi? És persze szólnak szokás szerint magyar dalok is, jön majd Horváth Tamás. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs víz néhány Zalavár megyei településen, nem vonult be a börtönbe a zalai Áli Jézus, körözik a rendőrök. Sokan választanak belföldi úti célt. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalavíz ZRT Zalaszentgrót térségéhez tartozó 29 településen. Ezt jelentette be a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ez azt jelenti, hogy 2 hétig tilos locsolni és mosni az érintett településeken, a gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik az egészségügyi intézmény és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. A tájékoztatás szerint jelenleg Nagygörbőn, Kisgörbőn, Bazsiban és Döbröcén egyáltalán nincs víz. Itt lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet az itt élőknek. Türjén és Zalaszentgróton részleges a vízhiány, több településen pedig alacsony nyomással érkezik a víz. Szökésben van a zalai Áli Jézusként ismert teskándi férfi. A 72 éves férfit csalás és garázdaság miatt a bíróság jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség most körözést adott ki ellene, írja a Telex. A férfit azért hívják Áli Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott, így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Ashertől, a Backstreet Boys-től mindjárt a Compact Disco, és itt lesz a Kill the Rain-nel, de jó lenne egy kis eső, ugye? Csillapítaná a kánikulát, felfrissíteni a levegőt, hát erre sajnos egy darabig nem számíthatunk. Ettől függetlenül szép napot kíván mindenkinek, és én magam is a Bon Jovi. Have a nice day! 5 perc múlt 10, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. M5 Budapest felé Ócsánál történt korábban egy baleset, a 31-es kilométernél egy sávra szűkül a pálya, 5-6 kilométeres a dugó. Az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyék térségében is baleset történt, a 43-as kilométernél szintén egy sáv járható, 3-4 kilométeres a dugó, és a hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp, így most vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot, mi is lassítunk a tempón a következő órában Sompollal és Sásával. I'm still in love, és jönnek magyar előadók is, Szakács Gergő legalábbis biztosan. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A tudatos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot, nem jönnek frissítő záporok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bánjunk tudatosan és takarékosan a vízzel, erre figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt már az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is. Csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg és minél előbb célba érjenek. A tárca egyúttal fokozott óvatosságra inti a közlekedőket a következő napokban. Azt tanácsolja, hogy az autósok hosszabb utazás előtt ellenőrizzék a kocsit, vigyenek magukkal elég folyadékot, és ha lehet, a legmelegebb időszakokban kerüljék az utazást. A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket is megterheli. Csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő. Indulás előtt jó, ha tájékozódnak az aktuális forgalmi helyzetről, az esetleges korlátozásokról. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek Szlovéniában a Bledi várnál. A család a sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba vitték. Marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például az Under the Bridge a Red Hot Chili Peppers-től, vagy a Robin Ress-féle Got to Get. Az órát Kylie dala indítja, éppen csak átléptünk az új évezredbe, 2001-et értünk, amikor elvarázsolt minket In Your Eyes című dalával. 0620-55-55-155, aki dugott balesetet lát, küldje ide a közlekedési infót. Hello, jó utat, jó munkát, kitartást a kánikulához. Max M. Lorente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Meredith Brooks 97-ben megjelent Beach című dalát két kategóriában is jelölték Grammy-re, köztük a legjobb rock daléban, de végül aranygramofont nem nyert. Saját karrierje mellett pedig dalszerzőként is dolgozik, sőt, session zenészként. Írt egy egész lemeznyi dalt Jennifer Love Hewittnak, majd Celine Dion és Enest is a gitárosaként tevékenykedett.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben félpályás lezárásra és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. A hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp, így most vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Christina Milian When You Look At Me című dalát már Majoros Rita indítja el. Rögtön kezdődik a Best délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód, a kánikulában vizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Két erős földrengés pusztított Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A rendkívüli meleg miatt keddé félig meghosszabbították a vörös kódot is. Ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Vizet osztanak a legmelegebb órákban a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV csoport munkatársai általában délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak ingyen frissítőt a várakozó utasoknak a készlet erejéig. Párakapukat is kitesznek, hogy segítsenek elviselni a kánikulát. A társaság tapasztalatai szerint már csütörtökön is rengetegen kelnek útra a Balatonhoz, Budapest és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. Az utasoktól ezért azt kérik, hogy előre váltsák meg a jegyeket. Aki teheti, induljon útnak már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, péntek délután és szombat reggel ugyanis garantált a teltház. Sokan készítenek különféle gyümölcs- és virágkivonat alapú szörpöket nyáron. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
2: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára. Olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket, a üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el. Legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
1: Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legutóbbi hírek 32 halálos áldozatról és mintegy 700 sérültről szóltak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Nagyrészt felhőtlen, derült, napos időnk lesz ma is. Gomoly felhők inkább az ország középső és déli délkeleti részén születhetnek. Utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet 31-37 fokig kúszik fel, és késő estére sem csökken 20 fok alá. Holnap is mindenütt tűz majd a nap, legfeljebb néhány felhő téved az égre, esőre nincs sok esély. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodásan szép csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy jól telik a napjuk, és hogy feldobhatom én a délutánt néhány isteni dallal így június 25-én. Elképesztő, hogy jövő héten már július van, és itt vagyunk a nyárban, a forróságban és a legjobb zenék között. Úgyhogy Krisztina Milliennel már indítom is az órát. Jön a mennyi löket mi.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodálatos napsütéses nyári délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, éppen hogy délután. Remélem, hogy velem töltik ezt a jó pár órát, ha van lehetőségük, mindenképpen tegyenek így. Én feldobom a napjukat egy kis nosztalgiával, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel. Tudják, azokból az időkből, amikor mi még naivan azt hittük, hogy valamelyik Backstreet Boy lesz a férjünk, vagy mondjuk éppen Avril Lavigne lesz valaki mennyasszonya. Szóval jó idők voltak, úgyhogy idézzük fel őket néhány isteni zenével szerintem. Hozom a napkérdését is természetesen, hozok közlekedési információkat is, meg mindenféle földi jót. Úgyhogy George Michael érkezik hamarosan is, a Freedom, na meg a Nickelback és a Photograph, most pedig DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala, a Boom

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is várom az útinfókat, bárki bármerre jár az országban, és lát valamit, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620 5555 155-ös számon. És a hőségriadó miatt a következő napokban arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, akár egy kis snack, vagy bármi ilyesmi, gyümölcs, esetleg nedves törölköző arra az esetre, hogyha a torlódás alakul ki, vagy teljes útzár lép életbe. Ha valamilyen betegségben szenved valaki, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállóra kényszerülne bárki is. És a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama is módosul, vasárnap reggel 6 és 22 óra között lesz majd érvényben. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, sőt, hogyha valakinek van akár erre a forróságra, sofőrként, utazóként valamilyen jó kis tipje, azt is nagyon várom és nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Oh.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, egy óra lesz pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig zenélünk tovább. Például Bryan Adams-szel és Sikénel jön a Don't Give It Up. De zenél majd a 4-es street is jön, a Legyen úgy, mint rég.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem csillapodik, sőt fokozódik a kánikula, tűzgyújtási tilalom érvényes országszerte. Hamarosan indul a Navrazzia a Balatonnál, a Belencei és a Tiszatónál. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban lehetőleg ne menjünk a napra, viseljünk sapkát, kalapot, használjunk fényvédő krémet. A MÁV a forgalmasabb vasútállomásokon vizet oszt az utasoknak, és több helyre párakapukat is felszerelt. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tehát tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, sőt a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Barlagot, gazt sem égethetünk. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól az adóhivatal. Egyebek mellett a turisták kedvelt üdülőhelyein, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a novemberei augusztus végéig. A revizorok megjelenhetnek például a kerékpár és csónak kölcsönzőknél, az esküvőszervezőknél vagy a sétarepüléseket kínáló cégeknél is. Ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Holnap lesz a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Népegészségügyi Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó, hogy gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új szerek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
1: Nagyrészt felhőtlen, derült, napos időnk lesz ma is. Gomoly felhők inkább az ország középső és déli délkeleti részén születhetnek. Utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 31-37 fokig kúszik fel. Holnap is mindenütt tűz, majd a nap legfeljebb néhány felhő téved az égre. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek. Aki teheti, a hétvégét töltse vízparton, rekkenő hőségre akár 40 fokra is számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt egy óra is, úgyhogy menjünk tovább, és hallgassunk isteni zenéket. Jöhet a délutáni kávé, egy kis desszert így ebéd után, meg mondjuk egy jó morcsibadal, jön a Rome Wasn't Built in a Day. Én Majoros Rita vagyok, az órát pedig Bryan Adams és Sikén dalával indítom, jön a Don't Give It Up. Szép csütörtököt mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Amikor mennek a hétköznapok, és csak jönnek a napok egymás után, oldjuk meg a feladatainkat, akkor szerintem nagyon kevésszer jut az eszünkbe, vagy legalábbis én a saját magam részéről tudok nyilatkozni, hogy nagyon kevésszer jut mostanában eszembe az, hogy amúgy ezt a dolgot, meg azt a dolgot milyen jól és ügyesen megoldottam, és mennyire büszke vagyok magamra. Úgyhogy ma ez egy jel, vagy mondhatom azt, hogy egy kérdés, egy figyelmeztetés, ki mikor volt utoljára igazán büszke magára, és miért? Szóval ezt én most megkérdezem, úgyhogy jöhetnek a gondolatok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor volt magára úgy igazán büszke? Itt pedig őszintének lehet lenni. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek, Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, szóval várom a válaszokat, cserébe pedig hozom Press Me

0: Best FM a legjobb zenék. Azt írja nekem Anita, hogy baleset történt Budapesten a Lehel utca és a Róbert Károly körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell figyelni, egy kis fennakadásra számítani. Nagyon köszönöm az infót. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Bicske között helyenként csak arra szólnak. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ezt írták a hallgatóink. Ott a felhajtás is nehézkes, lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni. Aki teheti, esetleg válasszon másik útvonalat. Az M0-es autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a csomópontnál a műszaki rendszer karbantartását végzik. A 31-es kilométernél a belső sávot kell választani, 2-3 kilométeres az arra szóló kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig próbálok hűsítő dallamokat hozni a következő órában, mert hogy 26-án péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, viszont június 27-én szombaton 0 órától június 30-a kedd éjfélig pedig a hőségriasztást harmadfokúra emelték, úgyhogy a következő napokban is nagy forróság várható, bár gyanítom, aki rápillantott már az időjárás előrejelzésre, ezzel tisztában van, de azért tényleg nem elég időben felkészülni. Úgyhogy vigyázzunk egymásra, én pedig tényleg igyekszem hűsíteni azokkal a dallamokkal a következő órában is. Jön majd a Margaret Island és az éjszaka. És itt lesz Sharam, Eddie Murphy feldolgozása is, ez a Party All The Time.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Minden vizsgált olasz rizling kifogástalan volt, nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolt védelem jön a hőség miatt. A Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a munkálatokat egy új kormányrendelet szerint, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt az Uzsoki utcai kórház bejárásán jelentette be. A kormányfő kitért rá, szombattól már harmadfokú hőségriasztás lesz, és várhatóan 4 napig meghaladja majd a napi középhőmérséklet a 29 fokot, amire még nem volt példa Magyarországon a mérések kezdete óta. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti, és több tárcavezető segíti. Hatékony a hőségben a vörös kód, a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, jelezte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A legveszélyeztetettebb intézményekben mobil klímát, légkondicionáló berendezést, ventilátort vittek. Kiemelten figyelnek az ivóvízellátásra is, az utcai szolgálatok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a hajléktalan emberek helyzetét. Emellett a házi segítségnyújtást biztosító szervezetek is fokozottan figyelnek az idősekre, tartós betegekre és fogyatékossággal élőkre. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt, és a szomszédos országokban is érezni lehetett. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és több mint 900 sérültről szólnak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Délután 2 óra is elmúlt 4 perccel, mert tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Például Alice DJ-vel jön a Better of Alone, de itt lesz a No Doubt és a Hey Baby, na meg Jennifer Lopez is, és az If You Had My Love. Sarah Eddie Murphy feldolgozásával érkezik, ez pedig a Party All The Time. Csodás napot és kellemes délutánt kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mikor volt magára utoljára igazán büszke. Na nézzük, Kata mit ír. Ma reggel akkor is elmentem futni, amikor legszívesebben visszafeküdtem volna aludni, és igazából nem is reggel volt, hanem hajnal, megpróbáltam még a nagy forróság előtt futni egyet. Apróság, de büszke vagyok rá. Szerintem egyáltalán nem apróság, mert én például ma nem mentem, inkább csak fetrengtem. Úgyhogy én, Kata, én is büszke vagyok rád. Magamra most emiatt egy kicsit kevésbé. Gábor is írt, egy hónapja nem dohányzom, minden nap küzdelem, de most erre vagyok a legbüszkébb. És legyél is, az egészség a legfontosabb. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek még ide az üzenetek. Eddig, bevallom őszintén, nagyon-nagyon jók jöttek, és nagyon jó, hogy az apróságokat is észrevesszük saját magunkon. Jó jel! Alice DJ pedig a folytatásban érkezik még hozzá a 99-es Better of Alone slágerével, ami igazából egy nagyon vidám, könnyed, táncolós dalnak tűnik, de a mélyén ott van a magány, a szakítás, és az a kérdés, hogy vajon jobb egyedül? Better of Alone, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után gyorsan hozok egy-két közlekedési információt. Budapesten a Szent Gellért rakparton, a Rudas gyógyfürdőnél baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. És hát továbbra is erős forgalomra kell számítani. Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között helyenként csak arra szólnak az autók. Különösen a Komáromi csomópont és Tata térségében 2-5 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra autózóknak, úgyhogy aki még teheti, válaszol másik útvonalat. A 31-es főúton Szent Mártonkáta és Nagykáta között két autó ütközött, a 60-as kilométer közelében félpályás lezárás mellett vizsgálja a rendőrség a balesetet. A 75-ös főúton pedig Zala-Apáti közelében egy autó és egy motoros hajtott egymásnak, a 10-es kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megérkeztek az első gyerekek a zalaszabari Erzsébet táborba. Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen. Gyerekrajz dönthet egy egész utca látványáról. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Elindultak a nyári Erzsébet táborok, a zalaszabari táborba is megérkeztek az első gyerekek. Ez a helyszín azért különleges, mert itt beteg és gyógyuló gyermekeket fogadnak, akik 6 napos, 5 éjszakás turnusokban vehetnek részt teljes ellátás mellett. A szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány tájékoztatása szerint a zalaszabari táborban a résztvevők nem csak folyamatos egészségügyi ellátásban részesülnek, hanem olyan élményterápiás programokban is, amelyek a kikapcsolódás mellett a rehabilitációt és a lelki feltöltődést is segítik. A nyári hétvégéken pedig családi gyógyító táborokat is szerveznek. Augusztus végéig nem csak itt, hanem Zánkán és Fonyódligeten táborozhatnak a gyerekek az alapítvány segítségével. Összesen 40 ezer gyerek élvezheti a nyári élményeket a különböző helyszíneken. Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen. Elsőfokú az intézkedés, vagyis ez azt jelenti, hogy tilos locsolni a kertekben, nem lehet lemosni az autókat sem, és a medencéket se lehet most feltölteni. Emellett felfüggesztik a városban a tűzcsapról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízfelhasználást, a strandok esetében pedig át kell ütemezni a medencék vízcseréit. Ezt jelentette be a közösségi oldal a város polgármestere. Balaic Zoltán azt írja, hogy a hőség miatt a dísztéren ingyenes vízosztást szerveznek a következő napokra, de tőlünk is azt kéri, hogy vigyázzunk magunkra a kánikulában. Öltözzünk lengén, ígyünk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban. Különleges rajzpályázat indul Zalaegerszegen. Az önkormányzat a Mikeskelemen utcai tagóvoda környezetének megszépítésére vár alkotásokat a gyerekektől, a legjobb mű pedig az intézmény melletti garázs falán kap majd helyet. Olvasható a zaol.hu-n. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
3: 88.9 Best

88.9 FM a legjobb zenék megtartotta évad záró társulati ülését a Hevesi Sándor Színház Zalaegerszegen. A találkozón ismertették a közönség a színházi, valamint külsős díjak eredményeit. Idén újdonságként a fenntartó javaslatára a Ruszt Józsefről elnevezett rendezői elismerést is kiosztották. A színészek összesen 305 előadást játszottak, amit az év során mintegy 80 ezer néző tekintett meg. A kitüntetett Hargitai Iván a rokonok rendezője lett. A remekül megírt, örökérvényű darab a közönség körében is közkedveltnek bizonyult. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak különféle jutalmakat kaptak. A közönség szavazata alapján a legjobb előadása a My Fair Lady lett. A nézők a legjobb alakítást Támadi Anitának ítélték meg, aki idén a Nívó díjat ugyancsak hazavihette. A zenés műfajtól a klasszikus és könnyed műfajokig minden típusú előadás repertoáron volt. A színház igazgatója elégedettségének adott hangot. A díjak átadása után megemlékeztek Berkes Dánielről, akit a színház posztumusz örökös tagjává fogadtak. Az erről szóló dokumentumot az egykori énektanár özvegye vette át. A részletek az zalaegerszeg.hu-n olvashatók, én pedig megyek is tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkületre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Vigyázz magadra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ingyenesen ivartalanítják a kutyákat és cicákat Zalalövőn, csatornafedlapokat cserélnek a Balatoni úton, leégett egy autó a Kossuth-Lajos utcában. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Ingyenes ivartalanítási program indul Zalalövőn. Erre azok a helyi lakosok jelentkezhetnek, akik szeretnék ivartalanítani a kutyájukat vagy macskájukat. Kutyák esetében viszont csak azok vehetnek részt a programban, amelyek rendelkeznek azonosító csippel és kötelező védőoltásokkal. A kezdeményezés a Magyar Falu program részeként valósul meg, és összesen 1,5 millió forint áll rendelkezésre, így a jelentkezések sorrend alapján dől el, hogy milyen állatoknál végzik el a beavatkozást az állatorvosok. A gazdik július 7-ig jelentkezhetnek, egy pályázati adatlapot kell kitölteniük, amelyet személyesen is le lehet adni a Zalalövői Önkormányzati Hivatalban, de postán is elküldhetik ugyanide. Az ivartalanítás azért fontos, mert segít megelőzni a nem kívánt szaporulatot, és hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb állat kerüljön utcára vagy menhelyre, írja a zaol.hu. Forgalomkorlátozás van érvényben a Balatoni úton. A megsüllyedt és tönkrement szennyvízhálózati fedlapokat cserélik ki a Zalavíz ZRT munkatársai. A Nyerges utca és a Tüttő-György utca közötti szakaszon dolgoznak nagyjából még 2 hétig. Ezért forgalomkorlátozásra és útlezárásokra is számíthatnak az arra közlekedő autósok, olvasható a Zalavíz ZRT közösségi oldalán. Menet közben gyulladt ki egy autó Zalaegerszegen a Kossuth-Lajos utcában. A jármű egyszerűen füstölni kezdett, ezért a sofőrje leállította az út szélén. Néhány fontosabb tárgyat még ki tudott menteni belőle, de aztán a motortérről az utastérre is átterjedtek a lángok, és a tűzoltók hiába fékezték meg azokat, a jármű teljesen használhatatlanná vált. A tűzben személyi sérülés nem történt, írja a zaol.hu. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet. Ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó délután, Zalaegerszeg, ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
3: 88.9 be.

Beste fel melegjobb zenék, a legtöbben hajlamosak ártalmatlan gyomként tekinteni azokra a növényekre, amelyek maguktól jelennek meg a kertben, a veteményes szélén vagy a kerítés tövében, pedig akad közöttük jó néhány olyan faj, amely mérgező vegyületeket tartalmaz, és nem csak a házi állatokra, hanem az emberre is veszélyt jelenthet. Ezek a növények gyakran rendkívül alkalmazkodó képesek, ezért könnyedén megtelepedhetnek a bolygatott talajokon, az elhanyagoltabb részeken, vagy akár a gondosan ápolt ágyásokban is. Sok esetben éppen hétköznapi megjelenésük miatt maradnak észrevétlenek, miközben a bennük található hatóanyagok bőrirritációt, emésztőrendszeri panaszokat vagy akár súlyos mérgezést is okozhatnak. Na de melyek ezek? Hát ott van például a farkaskutya tej, közepesen mérgező növény, fehér tejnedve, a bőrrel érintkezve égő érzést, bőrpirt és akár hólyagosodást is okozhat. Szembe jutva különösen veszélyes. Áprilistól júniusig virágzik, és gyökérsarjakkal, magokkal egyaránt terjed, ezért a füves területeken és díszágyásokban is könnyen megjelenhet. Aztán ott van a csattagó maszlag, az egyik legveszélyesebb hazai gyomnövény, az egész növény erősen mérgező, mivel tropán alkaloidokat tartalmaz, lenyelve hallucinációkat, súlyos szívritmus zavart, görcsrohamokat okozhat, nagyobb mennyiségben pedig akár halálos mérgezéshez is vezethet. Júniustól szeptemberig nyílik. Aztán ott van például a boglárka félék köztük, a kúszó boglárka, minden része mérgező. Sérüléskor egy olyan anyag szabadul fel belőlük, amely erősen irritálja a bőrt, nagyobb mennyiségben lenyelése gyulladást okoz a tápcsatornában, áprilistól augusztusig virágzik. A vére hulló fecskefű valamennyi része mérgező, narancsárga, tejnedve bőrirritációt okozhat, elfogyasztása pedig mérgezéshez vezethet. Bár a népi gyógyászatban szemölcsök kezelésére alkalmazták külsőleg, fogyasztása nem biztonságos. Áprilistól szeptemberig hozza a sárga virágait, vigyázzunk ezekkel a gyomokkal. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket a Besten.

0: Rockfest FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal. A 4-es főúton például Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, ott a 99-es kilométernél a félútfáját lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, úgyhogy a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. A 2-es főúton pedig Szendehely és Récsák között az útmenti patkát kaszálják, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Nincs víz néhány Zalavár megyei településen, nem vonult be a börtönbe a zalai Áli Jézus, körözik a rendőrök. Sokan választanak belföldi úti célt. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Másodfokú vízkorlátozás lépett életbe a Zalavíz ZRT Zalaszentgrót térségéhez tartozó 29 településen. Ezt jelentette be a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ez azt jelenti, hogy 2 hétig tilos locsolni és mosni az érintett településeken, a gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik az egészségügyi intézmények és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. A tájékoztatás szerint jelenleg Nagygörbőn, Kisgörbőn, Bazsiban és Döbröcén egyáltalán nincs víz. Itt lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet az itt élőknek. Türjén és Zalaszentgróton részleges a vízhiány, több településen pedig alacsony nyomással érkezik a víz. Szökésben van a zalai Áli Jézusként ismert Teskándi férfi. A 72 éves férfit csalás és garázdaság miatt a bíróság jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, ő azonban nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőrség most körözést adott ki ellene, írja a Telex. A férfit azért hívják Áli Jézusnak, mert évtizedekig spirituális gyógyítónak adta ki magát, és azt mondta, hogy ő lehet Jézus reinkarnációja. Csoportos szeánszokat is tartott, de volt, akivel külön is foglalkozott, így több mint 20 millió forintot csalt ki a követőitől. A zalaegerszegi bíróság 2023-ban kezdte tárgyalni az ügyét, és tavaly októberben született jogerős ítélet. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik a hőmérséklet, ma 32 fok lehet a maximum, de hétvégére már 39 fokot is mérhetünk. Éjjel 16-20 fokig frissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Rögös úton jött

0: Beszefem a legjobb zenék. Rendkívül komoly azonnali figyelmeztetést adott ki az adóhatóság a magyar jármű tulajdonosoknak, ha százezrek nem lépnek időben brutális pótlékokra és a kocsi végleges leállítására is számíthatnak. Rendkívül súlyos és fenyegető helyzetbe került a magyar autós társadalom egy jelentős része, miután a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadott hivatalos közleményéből kiderült, hogy elképesztően sokan úsznak komoly elmaradásokkal. A friss statisztikák szerint jelenleg több mint 170 ezer olyan hazai üzemben tartó van az országban, aki a mai napig egyetlen forintot sem rendezett az idei kötelezettségeiből. Az adóhatóság sajtószobáján keresztül kiküldött dörgedelmes figyelmeztetés szerint az érintett autósoknak egyáltalán nem érdemes tovább halogatniuk az ügyintézést, ugyanis a felhalmozott tartozások miatt mostantól kőkemény és könyörtelen szankciókkal kell számolnia mindenkinek, aki nem hajlandó együttműködni. Amennyiben a renitens jármű tulajdonosok teljesen figyelmen kívül hagyják a hatóság felszólítását, a felhalmozódó adósságok és a rendezetlen tételek miatt a NAV a legvégső és legfájdalmasabb jogi eszközt is bevetheti ellenük, kezdeményezheti az érintett gépjárművek azonnali kivonását a forgalomból, ami a forgalmi engedély elvesztésével jár. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy egy rendkívül fontos könnyítés lehetősége és egy kritikus határidő is ketyeg a fejük felett, amiről csak most rántották le a leplet. A hatósági közlemény részleteiből feketén-fehéren kiderül, hogy ezeket a súlyos büntetéseket az idei gépjárműadó elmaradása miatt kockáztatja a 170 ezer autós, a haladékot jelentő végső határidő pedig június 30-án jár le. Akinek a teljes összeg azonnali kifizetése anyagi gondot okoz, az a hónap végéig kérhet automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, míg a likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi könnyítést igényelhetnek a NAV-tól. Az adóhivatal hangsúlyozta, hogy a magánszemélyek indoklás nélkül néhány koppintással elintézhetik a részletfizetést a NAV mobil alkalmazásban, azért erre figyeljünk oda. Addig pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.
1: Nem t-

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

élvez, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 88.9 Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet nagy tétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson a főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Szekszárd Palánk Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik, Budapest felé pedig a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, ott a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. Ennyi fért a mai Best délutánba. Én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Csáll!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az energiaellátásban a hőség miatt. Home office jöhet a kánikulában az államigazgatásban. Jelesre vizsgáztak az olasz rizlingek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban eddig több mint 2000 ember vett részt. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Magyar Péter miniszterelnök egyebek mellett arról is tájékoztatott, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden home office munkavégzés lesz ott, ahol ez lehetséges. A munkáltatókat egészséges munkakörülmények biztosítására és a szabadtéri munkák átütemezésére kérte a kormányfő. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek, és csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg, és minél előbb célba érjenek. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebbich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket, a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az egyik Michael ezen a napon született 63 évvel ezelőtt, a másik Michael pedig ezen a napon halt meg tragikus hirtelenséggel 17 évvel ezelőtt, mindösszesen 50 évesen. Természetesen mindkettejükről megemlékezünk a következő 60 percben. A Night Shift legelején úgy, hogy az általunk szabott határokat nem lépjük át, hiszen hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 55 55 155-ös.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet megtalálni az én korábbi 150 mixemet.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, így lesz ez a következő órában, szóval gyorsan némivel helyet cserélünk, és még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből. Pár perc, és a gyors váltás után innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség jön hétvégére, takarékoskodjunk a vízzel, nyári ellenőrzéseket kezd a NAV a nagy tavainknál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szombattól a napi középhőmérséklet 4 napon át 29 fok fölött is alakulhat, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mit szoktak ilyenkor? Na és milyen? Milyen 5-3 évesen? Milyen? Na milyen?
4: Figyelj, kicsit nehezebb, de a botot eldobtam. A kezembe adták a haverok, de én meg így megpróbál, ez még nem kell, és így belöktem az árokba. Ezzel mindent elmondtam, nem?
3: Imrém, hát boldog születésnapot akkor együtt, utólag is még benne vagyunk a 8-ban.
4: Gondolj, mibe kanyarodtam be? Melyik utcában? Az 54-es utcában. Tehát ott mostantól egy évig 54 a mondás.
3: Hát akkor, és akkor mi az jövőben, akkor ez New Yorkban lesz az ünnepés?
4: Hát figyelj, ki tudja, mit lehet. Én lottozom minden héten.
3: Hát figyelj, hogy emelkednek a jegyárak, ahhoz lehet, hogy két teli találat is
4: nem
3: kell.
4: Nem baj, nem baj, csináljuk, Sanyi, az a lényeg, fia, hogyha fapadossal is, de megyünk, ha hívnak, nem?
3: Jó van, mindegy, egyre most csináltam ebben az órában legalábbis mindenféleképpen.
4: Kavarom, de csak dance-ben utazom, nem baj?
3: Hát pont úgy mindegy, jó van.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Van nekem egy olyan tippem, amivel ugye múlt hétvége az viszonylag lazábra intéződött, hogy ezt most akkor te kamatosan bepotolod ezen a hétvégén.
2: A jövő héten vágy, hogy képzeld el, hogy azért mondtam, hogy ez a hét, ez még ez ugye hétfővel kezdődött az igazi műsor.
1: Hát jó, csak azt mondtad, hogy csütörtökön
2: és akkor azért bejelentkeztek haverok, hogy nem megyünk le a tanyára, csak egy kicsit holt, az a sunyi, ez a kicsit horgászni. Tudod, ez a programnak az elnevezése.
1: Mikor fogtál a kezedbe,
2: Hát, horgászbotot nagyon régen fogtam a kezembe, de akkor csak egy bácsinak segítettem, mert ő akarta megmeríteni a potykát, úgyhogy... Tényleg így volt egyébként, hogy valamelyik héten mentem, és az öreg nagyon kilódott, és mondta, hogy nem segítenék, mert akkor, hogyha fogom, akkor én egyébként a csónakból mentem kimerni a vizet amúgy.
1: Csak erre volt, tehát nyugtass meg, ti sem hiszitek el, hogy abból lesz horgászás.
2: Nem, de jól hangzik, meg gondolom, hogy otthon az asszonynak is, ha így vezetik fel a srácok, akkor ez egy sokkal jobb, mint hogy azt mondja, figyelj, menjük azt a dolgot, csihipúj, nem. Ez egy horgászat, ez nagyon komoly sport, Csándor, kérlek, hogy te is vedd komolyan, jó?
1: Abszolút. De akkor ez teljes izé? Teljes bulimentesség erre a hétvégére?
2: Nem, azért a szombaton azért a borbár azért az befigyel, tehát azért azt nem szabad szemen kívül hagyni, vagy helyes. A látótéren kívül figyelmen helyezni.
1: Mi az a
2: figyelmen kívül, igen, de hagytam, hogy kijavítsák. Úgy szeretem.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Viszont amit nagyon-nagyon régen mondtunk, de tényleg nagyon-nagyon régen mondtunk, de nagyon-nagyon régen mondtunk.
2: Mi? Elérhetősége.
3: Ja.
2: Légy szíves.
3: Kapd össze magad, vágyból, légy szíves. Mármint, hogy engem hol lehet elérni, tudod nagyon jó, hogy...
1: Én tudom, de tudod, tudod hogy ők tudják.
3: Perfekt, a vége az. Mint a Fort Fellének annak idején. Úgyhogy Mixcodon belül ugyebár a DJ Miller Hun oldalon vagyok elérhető. Közel 200 mixel, és persze ezek között megtalálhatóak a Night Shift mixek is természetesen. White Boy, mondd el, kérlek részítsd és a többit, mert hát azért van itt még bőven
1: DJ-ink.
3: Hát persze! Hát figyelj, hogyha már Lúd legyen kövér,
1: na, várjál,
3: ha már Night Shift-en meg tud lemezni, most sokkal beszélünk, akkor...
1: Hétfő Lauer, Christian, Lauer and Canard. Tehát mindegy, tehát úgy, mindegyik úgy kezdődik, mixcard.com per. Hétfő az Lauer and Canard, kedd Hangya Nagyhával. Szerda DJ FND, az a legkönnyebb, mert Effinek mindenhol DJ FND. Csütörtök ugye DJ Miller Hun, szombat az D és Limfit Hun, a vasárnap pedig DJ Németi. Én meg DJ White Boy.
3: Én így vagyok nyugodt, hogy mindenkit elmondtam.
1: Jaj, de olyan
3: rendesek. Ugye? Ez így korrekt, csapatban játszunk.

0: játszóknál. DJ Miller.
1: Nyilván, hát akkor biztonságos kifuttatását meg ennek a szüli hétnek.
2: Nagyon szépen
1: szabad
2: köszönöm.
1: Ilyen,
2: nagyon szépen
1: köszönöm,
2: fogalmazom. Kedves vagy. Remélem, hogy sikerülni fog. Há, óvatosan, óvatosan duhajkod 50 fölött, mert tudod, minden perc ajándék vágy bolya, hogy szokták mondani
1: a haverok. Szerencsére még nem tudom, de remélhetőleg majd meg fogom kodni.
2: Akkor mekkora buli lesz. Rajtad múlik, tesó, mi ott leszünk veled.
1: Hát ugye, én szóltam, hogy én oda izét Los Angeles tervezek, hát mégis akkor lesz az olimpia.
2: Ez normális. Úgy. Igen, erről már beszéltünk egyébként adásban is, hogy én tudom nagyon jó, hogy egy partner kell, és csak egy valakire számíthatsz.
1: Azt nem vagy.
2: Azt a Miller Iminek hívják.
1: Figyelj, az még egy másfél-két év, de azért jövő csütörtökön számítanék rá. Jó, úgyhogy gyere.
2: Figyelj, én itt leszek, tudod, bárhonnan is, de ha kell, gépet bérelek,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egészségügyi kockázata is van az extrém hőségnek. A napraforgó és a kukorica is szenved a melegtől. Nőtt a venezuelai földrengések áldozatainak száma. Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A megengedetthez képest 10-20 km/órás sebesség csökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek. A közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az ilyen mértékű sebességkorlátozás nem vezet a menetrend összeomlásához, késések viszont lehetnek. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a nem nyitható ablakú IC-kocsikat, ahol nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Biztosítják a tartalékszerelvényeket és felajánlják az első osztályú kocsikat is. Nagyon megsínylik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt, erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgása a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. Több államot érintett, de főképp Caracas térségét. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és mintegy 1000 sérültről szólnak. A mentő alakulatok a romok között kutatnak, így várhatóan az áldozatok és a sérültek száma is emelkedni fog. A venezuelai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Folytatódik a derült idő, délen, délkeleten még néhol felhősebb lehet az ég, arrafelé még előfordulhat egy-egy futó zápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék az éjszaka folyamán. A délutáni 31-37 fok után, késő estére 21-31, hajnalra pedig 14 és 21 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással, a hétvégén pedig fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 17 évvel ezelőtt ezen a napon tragikus hirtelenséggel hunyt el Michael Jackson. 50 évesen mindössze, vagyis most még csak 67 lenne. Már nem tudjuk, hogy lenne 67. Amit ő művelt a testével meg a szervezetével, a fene tudja, hogy megérte volna ezt a kort. Ő és húga Janet Jackson érkezik az óra legelején a Scream-mel.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Simán benne van a pakliban, hogy az idei esztendő legnagyobb visszatérője Madonna legyen. Július 3-án jelenik meg sorrendben 16. nagy lemeze, a Confessions 2. Én csak így halkan zárójelben jegyezném meg, hogy szerintem az sokat lendítene a sikeren, hogyha egy 67 évesen nem próbálna meg úgy csinálni, mintha még mindig 30 éves lenne. Tud ez működni? Kitűnő példák vannak már előtte. Cher, Tina Turner, hogy más nem mondjak. Az egyik legnagyobb Madonna klasszikus, a Vogue érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

Beszteltem a legjobb zenék a CNC Music Factory névben, a két C az elején, a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cole-ra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleverre ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Do You Wanna Get Funky?

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Összehangolja a kormány a hűséggel kapcsolatos védekezést. Jól vizsgáztak az olasz rizlingek. Hollandiában először van vörös riasztás hőség miatt. Vinyányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Zajlik a társadalmi egyeztetés az alaptörvény 17. módosításáról és a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Erről is beszélt Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, 13 ezer ember küldött üzenetet az alaptörvény kapcsán, és 40%-uk konkrét javaslatokat is tett. A legnagyobb érdeklődés a képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálását övezi. Sokan szigorítanának, mások kritikát fogalmaztak meg. Az alaptörvényről szombatig várják az észrevételeket, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán pedig június végéig. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebbich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Tombol a hőség Európában, Hollandiában történelme során először adtak ki vörös riasztást a kánikula miatt. A következő napokban ott is elérheti a 40 fokot a csúcshőmérséklet, és ez jelentős páratartalommal is társul. Luxemburgban megdőlt a júniusi melegrekord, az országban ilyen hosszú és intenzív hőhullámot még nem tapasztaltak ebben a hónapban. Eközben Spanyolországban már halálos áldozatai is vannak a hőségnek. A beszámolók szerint több mint 200-an vesztették életüket az extrém meleg következtében. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls-elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom, ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et és vissza a színpadra világszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Haladunk előre egy napot, emelkedik a hőmérséklet egy fokot, vagy inkább kettőt. Jelen esetben 2 fokkal lesz majd melegebb holnap, mint ma. 34-ről 36-ra ugrunk, és minden más változatlan lesz. Se szél, se csapadék, se felhő.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs krízis az energiaellátásban, csökkent a terrorfenyegetettségi szint itthon, halálos kisrepülő baleset történt Varsóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Az áramfogyasztás csökkentését kéri a lakosságtól a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, annak érdekében, hogy a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan maradjon, 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka és a hajnali órákban hűtsük az otthonainkat. Emellett az elektromos eszközök töltését és a nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbre időzíteni. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon az eddigi magasról közepesre. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletes elemzése után született meg a döntés arról, hogy a korábban elrendelt szigorú biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt, így a terrorfokozat csökkenthető, közölte a Belügyminisztérium. Hazánkban február végén az iráni háború kirobbanásakor emelték meg a fenyegetettségi szintet. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. Lezuhant egy kis repülőgép Varsóban, szörnyet haltak az utasok, a kisgépen ketten utaztak. Egy gyakorló reptér közelében történt a katasztrófa a lengyel fővárosban. A balesetben két járókelő is megsérült. A repülő Wroclawból indult, vizsgálják a tragédia okát. Fokozódik a hőség a következő napokban, már is mondom a részleteket az időjárásról. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: És igazából nekem is csak ma esett le, hogy ez a dátum, a június 25-e, az a popzene szempontjából milyen fontos. Mert hogy az egyik legnagyobb Michael-t vesztettük el ezen a napon, és a másik legnagyobb Michael pedig ezen a napon született, 1963-ban. George Michaelről van szó, érkezik a Too Funky-t a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hiába nem volt a Nemo nyomában című rajzfilmnek ilyen markáns betétdala, mint ez. Abban az évben gyakorlatilag Pizsivel a Bohóc Halas

is volt azon színészeknek a népsora, akik a különböző vízi állatok hangját kölcsönözték az eredeti verzióban a cápa mesében. Ebből érkezik most Rose Royce után szabadon a Carvas Christina Aguilera-tól, és Missy Elliott-tól itt a Best Time.

Best of a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a Szép Emlékű Pecsában, a Petőfi Csarnokban. Megtöltötték a Papp László Sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki készletést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-el itt a Besten.

visszatérő turnéjának ausztrál és új-zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek. Szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont ahogy ők is mondják. Keep on moving! Érkezik a Fire It The Best-em.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Rengeteg előadó 20 vagy 25 évvel ezelőtt megjelent albumát turnéval szokta mostanában ünnepelni. Anastasia, 50 Cent, hogy más nem mondjak. Sajnos a Depeche Mode nem ül föl erre a vonatra, pedig hát akkor jöhetnének az Exciterre, mert ez kereken 25 évvel ezelőtt jelent meg. Az egyik legjobb kislemez érkezik róla az óra legelején, íme a Free Love.
1: Ez a Night Shift a Best

Beszkezem a legjobb zenék. Elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekesőnek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti

Best FM a legjobb zenéket, akkor Adamskival együtt én leszek a másik, aki megöli a mai bulit. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap természetesen érkezem, hiszen péntek lesz. A Night Shift extrában pedig plusz egy órát fog majd zenélni nekünk FND. Úgyhogy pop és rádiós lágerekkel indítjuk majd hivatalosan a hétvégét, hozzuk a szerdai életérzést. Én meghozom majd magam a DJ FND-t, 8 után pedig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Pont úgy, mint ahogy ma is tettem, egészen eddig. Ennyi volt már a Night Shift. Jön Adamski és a Killer, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Dog Show.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.